0: Floating Sound.
1: O radio, repriza.
2: Szevasztok, ez itt az O Rádió elektronikus zenei műsora, a Floating Sounds, ahol ma ünnepelünk, hiszen ez a 100. adás, hihetetlen, hogy megértük a 100 epizódot. Remélem, hogy ti is legalább egy kicsit annyira örültek neki, mint én, mert én tényleg nagyon örülök. Úgyhogy ünneplős műsorra készüljetek, de semmi zúzásra, semmi durvulásra, hanem ilyen laza kis ünnepséggel készültem ma nektek. Hálószoba popot hoztam, úgyhogy csapjunk is a lovak közé. Monyolával és a Smile-al kezdjük a mai adást, aztán Kenny Can Fly, SLV, Mr. Wednesday című dalát is elhoztam, Vessel kiegészülve, aztán Hurts, Joy Crooks a következik, majd Tash Sultana, Willow Tree, majd itt lesz még Meyer Hawthorne és az Over, valamint a Sad Night Dynamite és a Smoke Hole című dal is. Remélem, hogy tetszeni fognak ezek a dalok, nagyjából 2 órán keresztül ilyen zenéket fogunk hallgatni, most erre ünneplünk ma, úgyhogy következzen is az első dalunk, ami, ahogy már mondtam, Monyola és a Smile.

0: O radio, repriza.
1: Ez volt a Sad Night Dynamite Smoke Hole-jait a szülinapos, vagy nem is tudom, jubileumi Floating Soundsban, a folytatásban pedig Busty and the Bass feat. Macy Gray Out of Love című dalával készültem nektek, aztán itt lesz még Mark Rebillet és a You and Me, aztán Sam Henshaw All Good-ja, majd Benny énekel, és a Passion Fruit-ot hoztam el tőle, aztán itt lesz még Crystal Murray és az Other Man Lee Dicakkal kiegészülve, majd Jungle Bunny Hill-je, Joy Crooks No Hands-e, és ismét Jungle a Goodbye My Love című dalt is elhoztam tőle, Bridger Raghu-val készítették közösen ezt a dalt. Jó szórakozást kívánunk hozzá!

0: O-Rádió. Repríza.
1: Ez itt még mindig az O-Rádió és a Floating Sounds, ahol a folytatásban Lavala Ru és Big Pig közös szerzeményével megyünk tovább, a High Fidelity lesz nálunk hallható. Ezután egy tavalyi szám Toro y Moa-tól a The Loop, majd Janet Monáe következik egy amazonos sorozat betétdalával, a Turntables-zel. Leisure a soron következő, ezután a Money című szerzeménnyel, majd Michelle következik és a Fio, a sort pedig Young Gun Silver Fox Kids című dalával zárjuk.

A négyes PES egyik játékdala következik, Winston Surfshirt Smile című szerzeményének hála. Aztán Natalie Price és a Short Court Style következik, amit a Spotify stúdiójában vettek fel New Yorkban. Majd egy 40-es afroamerikai hölgy következik, Lady Bray, akit úgy tűnik, hogy csak most fedeztek fel, viszont elképesztően jó az utolsó albuma, ajánlom a figyelmetekbe. Innen hoztam el nektek az Under the Sun című szerzeményt. Egyelőre ennyi, ezután pedig már jövök is vissza, és búcsúzkodok.

0: O Rádió. Repríza.
1: Ez volt a Floating Sounds 100. epizódja, még mindig hihetetlen, hogy elértünk a 100. adáshoz. Köszönöm nektek a figyelmet, mert hát azt hiszem, hogy nélkületek ez nem ment volna. Mai utolsó dalaink következnek most már. A Kindness következik, és a Lost Without You Sena Boys Say-jel kiegészülve, aztán Peter Cottontail következik, és a Find You New Jerusalem, majd Jungle Brown, Keep It Moving, Sad Night Dynamite, Mountain Jack, Poppy Ajua, Strong Woman, Malaki és Lucy McWilliams, Fair Play című szerzeménye is itt lesz, majd egy spanyol nyelvű dal a mai utolsó szerzeményünk, Barrio Gendry című szerzeményét is elhoztam nektek. Még egyszer köszönöm a mai figyelmet is, és ezt a hihetetlen 100 epizódos figyelmet is ugyanakkor szeretném megköszönni nektek, tényleg köszi. Én Horváth Csaba vagyok, további kellemes zenehallgatást, jók legyetek, szevasztok!